Séna végan sata csandra vatma vis Csarantam a csidram mopárja dóhari Krtvága házam karam utzvanolvanam Mi militánsam gyakri hémahája Visvakszpurantam mandra ha nátoram karér Vyálója tá kumpuli sámsata focsa Tvárjúrum má patyadadára lírajá Nákhajrja tá hingarudó mahá